0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, a Rádió Borgelland mikrofonjánál Bányi Krisztát hallják. A következő negyed órában szó lesz majd arról, hogy milyen versekkel készült az a több mint 100 diák, akik részt vettek az idei BMKA által meghirdetett hagyományos versmondó versenyen. 30 éves jubileumát ünnepelte a hétvégén az Irotkő Naturpark, hogy milyen tervekkel néznek a jövőbe, az is kiderül ma. A magyar nyelv, a költészet és a hagyomány ápolása állt a középpontban a Burgellandi Magyar Kultúregyesület idei szavaló versenyén. A múlt héten megtartott kétnapos felsőri rendezvényen több mint 100 diák mondott verset, ezúttal kortárs magyar női költők műveivel készülve. A versenyzők magyar és nem magyar anyanyelvű kategóriákban mutathatták meg tudásukat. Hogy miért fontos a BMKS számára ez a több mint 20 éves hagyomány, és milyen hangulatban zajlott az idei megméretetés, arról Súlyok Nagy Alexandra, a szavalóverseny koordinátora beszélt Palágyi Zsófiának.
2: Május 12-én és 13-án rendeztük meg a szavalóversenyünket. A helyszíne az a felsőri református egyházközségnek a díszterme volt. Igazából az elődöntőket már iskolán belül lebonyolították, és így május 12-én a népiskolások számára tudtuk megszervezni a szavalóversenyt. A következő nap pedig a gimnázium, illetve a felső tagozatos diákoknak. Összesen 109 tanuló vett részt a versenyen, 21 oktatási intézményből jelentkeztek, és 20 pedagógus volt összesen, aki felkészítette a diákokat a megméretetésre. Két csoportban értékeltük a szavazatokat. A magyar anyanyelvűek és a nem magyar anyanyelvűek külön kategóriában versenyeztek. Mindenki kapott emléklapot, illetve ajándékkönyveket, illetve az első, második, illetve a harmadik helyezettek azok oklevelet, illetve nagyobb értékű könyv ajándékot kaphattak. Maga a témakör az egy szabadon választott női kortárs költeménnyel indulhattak, tehát ez volt a téma. Hát nagyon örültünk a jelentkezéseknek. A nem magyar anyanyelvek tekintetében a népiskolásoknál 29, illetve a magyar anyanyelvű pedig 46 jelentkezett, és hát hasonló arányban a nagyobbaknál 12 diák volt a nem magyar anyanyelvű, és 22 pedig a magyar anyanyelvű diák.
3: Kik voltak a zsűri tagjai?
2: A zsűrinek a tagjai az Balikó Ludvig volt, a nyugdíjas tartományi szakfelügyelő, illetve Hannel Galgon Iréne, a Felsőlövészszövetségi Gimnázium nyugdíjas tanárnője, illetve Kulman Alexander, a Felsőpújai Közép-Burgellandi Magyar Kultúregyesület egykori elnöke és nyugdíjas pedagógus. Első napon ők vettek részt, a következő napon, tehát 13-án, amikor a nagyok méretették meg magukat, akkor pedig Kulman Alexander helyett Gergő Judit újságíró, aki a Magyar Rádiónak a munkatársa, ő támogatta a zsűri munkáját. Illetve szeretném még megemlíteni a műsorvezetőt is, ő pedig Pati Lévia volt, aki a nyugdíjas tartományi szakfelügyelő, és örültünk, hogy elfogadta a felkérésünket, és nagyon gördülékenyen és profin vezette le a kétnapos rendezvényünket.
3: Miért fontos a Burgellandi Magyar Kultúregyesület számára, hogy a fiatalok magyar versekkel ismerkedjenek?
2: Hát elsősorban a magyar nyelvnek a megtartása, fenntartása, illetve a magyar irodalom, a magyar költészetnek a fenntartása elsősorban ez a cél, illetve nyilván ezzel együtt egy hagyományt is szeretnénk ápolni, hiszen 2004 óta, tehát több mint 20 éve rendezünk mese vagy versmondó versenyeket a diákoknak, és hát természetesen minden évben ezzel a rendezvényel szeretnénk ennek a hagyománynak tiszteletet adni. Közel 200 könyv volt, amit ajándékként vagy honoráriumként kiadtunk. Nagyon szép könyveket sikerült átadni, és már visszajelzéseket kaptunk a pedagógusoktól, hogy tényleg minőségi irodalmat, illetve minőségi könyveket kaptak, tehát ugyanúgy kortárs íróktól, úgyhogy tényleg ennek örültünk.
1: 30 éves az Irotkőge Schriebenstein Naturpark. A jubileumi ünnepségen az elmúlt hétvégén nem csak a múltat idézték fel, hanem a jövő kihívásairól és lehetőségeiről is szó esett. A határon átnyúló együttműködés, a közösségépítés és a környezet tudatos szemlélet erősítése mind központi témái voltak a Rechnitz Rohoncon tartott rendezvénynek. A Naturpark küldetéséről és a közös gondolkodás fontosságáról nyilatkozott az ORF Burgellannak Tóth Szabolcs, az Irodkő Naturparkért Egyesület elnöke.
0: Mint önkormányzat vagyunk tagok a Naturparknak, már az alapítástól kezdve egészen 1997-től, és ugye most január 1-től vállaltam el, mint elnök Naturpark vezetését. Úgy gondolom, hogy maga a Naturparknak a küldetése az nagyon fontos, mind a településekre nézve, tehát a szemléletformálás, a környezettudatosság, a nevelés, ez mind-mind olyan témakör, amit azt gondolom, hogy mindenkit érint, és szükség van ahhoz, hogy maga a Naturpark identitást is erősítse település szinten is. Igazából azt gondolom, hogy próbáljuk lekövetni azokat a fejlődéseket, amit ugye a világban keresztül megy, tehát mindenképpen szemléletet kell formálni az emberek tekintetében, ami azt gondolom egy nagyon nehéz feladat, de hát ez a küldetése a Naturparknak és mind egyesületnek, Naturparkot működtető egyesületnek. Mi azon vagyunk, hogy ez a fejlődés végbe menjen, és valóban egy összetartó, a Naturpark identitást erősítő közösség alakuljon ki itt helyben, és nyilván ez fontos, hogy a határon átnyúlóan is próbáljuk ezt erősíteni. Bízok benne, hogy ezzel, hogy most új vezetőség lett megválasztva, mindenképpen erősíteni szeretnénk mi ezt az együttműködést a későbbiekben is, úgyhogy örömmel is fogadtuk a mai rendezvényen való meghívást, annak reményében, hogy valóban ez erősödni fog ez az együttműködés.
1: A Naturpark jelentőségéről, valamint a határmenti együttműködés tapasztalatairól és jövőjéről Básti Bélát, Kőszeg polgármesterét kérdeztük.
4: A Naturparkok Magyarországon is nagyon fontosak, sőt egyre fontosabbak, összesen 15 Naturpark van jelenleg Magyarországon, és ezek közül hát gyakorlatilag az első kezdeményezés volt a Burgelland és Magyarország közti, mondjuk úgy Rohonc-Kőszeg által alkotott és települések által alkotott Naturpark. A naturparki emberek, akik ebben a naturparkokban élnek, egyre inkább tudatosítják magukban azt, hogy a Naturpark nem valami rajtuk kívülálló jelenség, hanem ők maguk is részerek a Naturparknak. Régen kerestek egy parkot, hol a park, hol tudunk bemenni. Ma már egyre inkább egyértelmű, hogy az egész környezetünk és mi benne együtt alkotjuk a Naturparkot. Egyre inkább azt gondolom tudatosul azt, hogy a Naturparknak vannak olyan áldásai, vannak olyan kínálatai, amelyeket közvetlenül használni is lehet. Amint említettem, hogy nem kell keresni a Naturparkot, hanem a Naturparkban élők létrehozzák a Naturparki erőforrásokra támaszkodva, legyenek ezek helyi termékek, legyenek ezek régi kézművességek, vagy éppen a hagyományunk, mindazt, ami régen természetes volt, ma viszont egy kicsit több energiát igényel, hogy lássuk, igénybe vegyük, és ne nyomja el a külső kínálat. Határon átnyúló projektek nagyon fontosak, és el kell mondani, hogy ez a határ, ez sokáig nem volt ennyire jelen az emberek életében. Itt Burgenlandban és Magyarországon is látjuk, hogy horvát nyelvű falvak, német nyelvű falvak, magyar nyelvű falvak éltek egymás mellett, gyakorlatilag egészen sokszor átéltek a szomszéd faluba is. Ezt a politika bontotta meg sajnos, de azt gondolom, hogy a jelen időszakunkban ez sok-sok tudatossággal, sok energiabefektetéssel, mert ehhez kell energia, de dolgozunk azon, és sokan dolgoznak azon, különösen itt ebben a Naturparkban, hogy ami régen természetes volt, ismét természetes legyen.
1: A Burgellandi Márc főutcáján egy különleges hangulatú műteremben találkozott Éva Maria Biribauerrel a Ma Esti Színes Kultúránk műsorvezetője, Palágyi Zsófia kolléganőm. A Pillangó Csók nevű alkotótér kívülről talán visszafogott, belül azonban egy színes, vibráló világ tárul fel. Legalább olyan színes, mint maga a jelmeztervezőből lett képzőművész, akinek munkáiban történetek, kultúrák és személyes élmények találkoznak. Jöjjön egy kis ízelítő most a ma esti adásból.
5: Nekem egy történet kell. A történet, vagy egy jó mese nagyon fontos nekem a jelmeztervezésben és a művészetemben. Tokió után a diplomát csináltam Münchenben, és a diploma után Berlinbe mentem, ahol színházban dolgoztam, és magyarul tanultam egyetemen. Humboldt Egyetemen tanultam magyarul. Nem tudom, hogy miért, de emlékszem, hogy volt mint egy vízió, és minden nap mentem. Hétfőtől péntekig ment ez a nyelvtanfolyam. Volt két nagyon jól ismert professzor, mindkettő egy híres nyelvkönyvet írt együtt, das Lehrbuch der ungarischen Sprache. Nehéz volt, de jó. Berlinben már dolgoztam színházban, Schaubühnenél, egy gyakornok voltam, de nagyon tetszett nekem ez a színházi munka. Amikor van jelmeztervezés, ez nem csak egy rajz, vagy egy ruha, ez egy koncepció. Kezdtem el dolgozni Bécsben, Burgtheaternál és filmiparban, és ezután Los Angelesbe mentem, és ott voltam producerként, és röviden a UCLA egyetemen tanultam, ez volt egy producer program, és emellett dolgoztam. Imádtam Los Angeles-t. Az élet talán stresszes volt, de fiatalabb voltam, mint most, és ez csak volt jó stressz. És nem tudtam, nem akartam aludni. Ez volt egy tipikus Hollywood job, mert olvasó voltam, a reader, és minden nap olvastam drehbücher, vagy filmeket megnéztem, és ezután írtam arról, és az európai nézőpont fontos ott, Amerikában. Nem kérdeztem magamtól, hogy az én véleményem fontos vagy nem. Fontos volt. Sokat tanultam ebből. Nem akarok lenni filmproducer. Ez lenne túl stresszes nekem. Üzletasszony lettem.
1: Ha kíváncsiak arra, hogy Los Angelesből hogy is került újra a burgenlandi Marz településre Eva Maria Biribauer, akkor feltétlen hallgassák meg ma este a Színes Kultúránk adásunkat, amely 20 óra 30 perckor kezdődik majd itt a Rádió Burgenland műsorában.
6: Időjárás.
1: Az éjszaka mindenhol száraz lesz, helyenként csillagos égbolt várható. A gyenge szél mellett a hőmérséklet 11 és 6 fok közé csökken. Holnap kedden változékony és enyhe idő várható, napos és felhős időszakok váltakoznak. Túlnyomó részt száraz marad az idő, de késő délután és este nem kizárt egy-egy rövid zápor. A szél enyhe vagy közepes lesz. A legmagasabb hőmérsékletek is alig változnak, 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Ezzel mai hírmagazin adásunk a végére ért, de ne feledjék, Palágyi Zsófia számít még a figyelmükre ma este a Színes Kultúránk adásával. Addig is a viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.

0: Színes kultúránk.
1: A színháztól Hollywoodon át, a festővászonig Éva Maria Biribauerrel beszélgetünk.
2: Nekem egy történet kell a jelmeztervezésben és a művészetemben. Tokió után a diplomát csináltam Münchenben, és a diploma után Berlinbe mentem, ahol színházban dolgoztam, és magyarul tanultam egyetemen. Kezdtem el dolgozni Bécsben, Burgtheaternál, és ezután Los Angelesben mentem, és ott voltam producerként. Üzletasszony lettem, de itt Marcban van ruhakölcsönzőm. A művészet a legfontosabb része az életemben, főleg itt Burgenlandban dolgozom, de kiderült, hogy ez a magyar kapcsolat nagyon fontos nekem, és sokszor utazom Budapestre.
1: Szép estét, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti önöket. A burgenlandi Márc főutcáján egy különleges hangulatú műteremben találkozunk Éva Maria Biribauerrel. A Pillangó Csók nevű alkotótér kívülről talán visszafogott, belül azonban egy színes, vibráló világ tárul fel, festményekkel, történetekkel és egy rendkívül sokoldalú életút lenyomataival. A művésznő már gyerekkorában tudta, hogy alkotni szeretne. Münchenen, Berlinen és Los Angelesen át jutott el a nemzetközi művészeti világba, ma pedig ismét ott alkot, ahonnan elindult. A következő percekben Éva Maria Biribauert ismerhetjük meg, például, hogy miért tanult meg felnőttként magyarul, és hogyan lett egy budapesti negyed része. Tehát itt vagyunk Márcban, a Pillangó Csók elnevezésű műteremben. Éva Maria Biribauer lát vendégül bennünket és hallgatóinkat. Mikor döntötte el, mikor fogalmazódott meg önben, hogy a művészettel, a divattal fog foglalkozni?
2: A jó napot kívánok, jó napot Sofi, nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és hogy beszélünk most. Már gyerekkoromban akartam művésznő lenni, vagy divattervező lenni. Az is írtam le a naptáromba, úgy emlékszem, és lettem.
1: Hol, itt Márcban, vagy honnan indult az ön pályafutása, ami egy nagyon nagy kört tett meg a világ körül?
2: Itt Márcban indult. Jutott eszembe, és úgy emlékszem, hogy rögtön megbeszéltem mindent a szüleimmel. Úgy mondjuk, hogy 5 éves voltam, és rögtön mondtam, hogy művésznő akarok lenni.
1: És akkor utána viszont tényleg a divat mellett döntött, amikor a továbbtanulásról volt szó, hiszen Münchenben és Tokióban is tanult divattervezést.
2: Igen, először Münchenbe mentem. Nagyon tetszett nekem a tanulmány ott, de a divat tanulmány alatt elhatároztam, hogy jelmeztervező legyek, mert színházban dolgozni jobb nekem, mint csak egy kollekciót csinálni. Nekem egy történet kell. A történet vagy egy jó mese nagyon fontos nekem a jelmeztervezésben és a művészetemben.
1: És Tokió hogy jött az életébe?
2: Tokió egy nagyon jó lehetőség volt. Ez a müncheni iskola egy francia magániskola volt, a neve Esmod, és az Esmod egy pár leány volt az egész világon, és egy leánya Tokióban volt, és ott tanultam egy pár kolléganővel, egy pár német kolléganővel, és volt ott egy tanár, ő is német volt, de japanul beszélt, és franciául. Egy nagyon furcsa, vagy vicces keverék volt ott Tokióban.
1: Ekkor viszont ön még nem tudott magyarul.
2: Nem.
1: Tokió után jött ismét Európa.
2: Tokió után a diplomát csináltam Münchenben, még Münchenben, és a diploma után Berlinbe mentem, ahol színházban dolgoztam, és magyarul tanultam egyetemen. Humboldt Egyetemen tanultam magyarul.
1: Miért pont a magyar?
2: Nem tudom, hogy miért, de emlékszem, hogy volt mint egy vízió, jutott eszembe, és volt időm is a színházi munka mellett. Ez a színházi munka egy praktikum volt, nem kaptam pénzt. Időm volt, és úgy emlékszem, hogy praktikus volt, hogy egyetemista vagyok, az is, de nagyon tetszett nekem a nyelvtanulás. És minden nap mentem. Hétfőtől péntekig ment ez a nyelvtanfolyam.
1: Emlékszik még a tanárára? Mert nagyon jó tanár lehetett, hogyha így megfogta önt ezzel.
2: Igen, volt két nagyon jól ismert professzor, egy professzor úr és egy professzor asszony. Mindkettő egy híres nyelvkönyvet írt együtt, das Lehrbuch der ungarischen Sprache. Ez nagyon ismert, ez egy zöld könyv. Nehéz volt, de jó. Berlinben már dolgoztam, színházban, Schaubühnenél. A Schaubühne egy nagyon híres német színház, de ich war eine Praktikantin. Nem pénzért dolgoztam, vagy nem voltam asszisztens, hanem egy gyakornok voltam. De nagyon tetszett nekem ez a színházi munka, nagyon. És a szerződés azt mondta, hogy csak egy darab miatt dolgozom, de három színházi darabot csináltam. Három színházi csoportban dolgoztam.
1: Besegített, vagy pedig már a saját jelmezei is megjelentek a közönség előtt? Volt arra lehetőség?
2: Az első darab egy táncdarab volt, és volt egy híres jelmeztervező, egy német jelmeztervező, egy férfi, és ő tervezett mindent, és mi a fiatal emberek, vagy a diakok, vagy egyetemisták, mi segítettek a munkában. Amikor van jelmeztervezés, ez nem csak egy rajz, vagy egy ruha, vagy egy sapka, vagy egy taska, ez egy egész ötlet, ez egy koncepció. Volt még egy kolléganőm, ő nagyon kedves volt, egy nagyon jó gewandmesterin, ő tanított Dresdenben, mint gewandmesterin, és ő nagyon jó volt, nagyon klassz, nagyon jó szakember volt, és mi dolgoztunk együtt, és az egész tapasztalat ott a színházban, ott a Schaubühnenél nagyon, nagyon klassz volt nekem.
1: Na, berlini időszak után a tengeren túl következett, igaz? Los Angeles, a film fővárosa, Hollywood.
2: Igen, de kezdtem el dolgozni Bécsben, Burgtheaternál, és pénzért. Először volt, hogy pénzt kaptam, asszisztensként dolgoztam. Egy pár éve itt Ausztriában dolgoztam színházban és filmiparban, és ezután Los Angelesben mentem, mert kértem. Kértem tovább tanulni, kértem más valamit, de Los Angeles előtt Németországban dolgoztam és tanultam, ezután Amerikában mentem, és ott voltam producerként, és röviden a UCLA egyetemen tanultam, ez volt egy producer program, és emellett dolgoztam.
1: Hogy élte meg ezt? Nagyon nagy a különbség Közép-Európához.
2: Imádtam Los Angeles-t. Imádtam. Imádtam ott lenni. Volt sok barátom, akivel időt töltöttem. Osztrák barátom. Sok osztrák ember volt ott. Mi volt egy osztrák-amerikai csoport? Az élet talán stresszes volt, de fiatalabb voltam, mint most, és ez csak volt jó stressz. És egy nagyon gyors élet volt, és nem akartam aludni, mert ez egy nagy kaland volt nekem. Tanultam egyetemen, dolgoztam fiatal producerekkel, az is nagyon érdekes volt nekem. Ez volt egy tipikus Hollywood job, mert olvastam, olvasó voltam, a reader, és minden nap olvastam Drehbücher, vagy könyveket, vagy filmeket megnéztem, és ezután írtam arról, és ez az írás nagyon fontos volt, ez mint egy Einsteiger-job Hollywoodba. A leírás az én véleményem volt, a Drehbuchról, vagy a könyvről, és ez nagyon fontos volt a producereknek, akikkel dolgoztam.
1: Szeretik az ottani szakemberek a közép-európai látásmódot?
2: Ott a városban, Los Angelesben létezik egy európai community, egy társaság, és És az európai nézőpont fontos ott, Amerikában, és mi mindenhol vagyunk. Az európaiak mindenhol vannak, minden üzletben, minden cégnél. Nem létezik valami, mint csak amerikai. Nem kérdeztem magamtól, hogy az én véleményem fontos vagy nem. Fontos volt.
0: Jelen van még az életében a film?
2: Most művésznőként nagyon fontos ez a producer tudás. Sokat tanultam ebből. Nem akarok lenni filmproducer. Ez lenne túl stresszes nekem. De művésznőként pénzzel tudok dolgozni, ez nagyon fontos. És nem félek, szakemberekkel tudok beszélni, és pénzt tudok kérdezni. Az is nagyon jó. És ez egy tipikus produceri dolog, pénzt kérdezni.
0: Utána hazajött ide, és a képzőművészet mellé fordult, vagy?
2: Igen.
0: Igen. Itt Márcban, az ateliében folytatta tovább?
2: Először nem. Bécsben voltam. Egy nagyon, nagyon szép bécsi műtermem volt. Ott tanultam, és árkodtam, és még filmiparban dolgoztam, de 11 évvel ezelőtt szabadúszó lettem, és vállalkozóként dolgozom. Üzletasszony lettem, de itt Márcban van ruhakölcsönzőm. Igen, van egy nagyon szép archívum, van egy szép ruhai kollekció, mert az egész üzleti életemben gyűjtöttem ruhákat, de ez nem a legfontosabb rész az életemben. A művészet a legfontosabb rész az életemben, és itt Burgenlandban, főleg itt Burgenlandban dolgozom, de kiderült, hogy ez a magyar kapcsolat nagyon fontos nekem, és sokszor utazom Budapestre, talán egyszer havonta. Nagyon fontos lett nekem ez a kapcsolat, és új barátaim vannak ott Budapesten, és imádom Budapestet is, mint Los Angeles-t.
0: És rengeteg kiállítása volt. Hogy emlékszik, mi volt a legerősebb eddig?
2: A budapesti kiállításom 2023-ban. Ez a tapasztalat nagyon erős volt nekem. Egy fordulópont volt nekem. Két hónapja maradtam a képeimmel Paulay Ede utcán, egy üres bemutató teremben. 40 vagy 45 képpel. Az operától nincs messze. Sok ember arrafelé sétált, beszélt velem. Az emberek, aki sétáltak az utcán, hazám jött. Bejöttek a bemutatott térbe. Mi beszéltünk, társalogtunk. A negyednek egy része lettem, mint művésznő. Az Osztrák Wirtschaftskamraval is dolgoztam. És ez war ein Schmelztiegel. Mert sok ember összejött, beszélt egymással, és a filmipari emberek, a gazdasági kamra emberek, a kultúrai emberek, az operai emberek, a színházi emberek, a színezek, és ez nagyon nem volt elképzelhető, hogy az fog történni ott Budapesten. És ezóta ez a kapcsolat nagyon jó, nem csak nekem, de mindenkinek, aki ott volt nálam.
0: Most a közeljövőben lesz valami újabb lehetőség, van valami tervbe, vagy van egy vágy, amit meg így elképzel mondjuk Budapesttel kapcsolatba?
2: Egy vágy?
3: Most már elég sok helyen voltunk a világban.
2: Van valami, de nem tudok beszélni arról. Es gibt schon was Großes. Es wird sehr cool. De nem amerikai vagy valami, hanem keleti, de mostanában nem lehet beszélni arról.
0: Hogy van ez, hogy bejárta a világot, és nagyon sok minden különböző dolgot tanult, amit sikerült összekapcsolnia, és milyen itt most Márcba? Mit jelent önnek a Burgenlandi Márc, itt ez az alkotóterem?
2: A műtermem a neve Pillangócsók. Márc, ez a egy burgenlandi falu központban fekszik, a doktor úrról szemben, és vicces nekem, mert ez is az iskola út, és amikor az iskolai gyerekek mennek iskola reggel, mindig van valami itt az utcán, vagy az ateljé előtt. Ez nagyon szép nekem, mert a központban ülök a műteremben. Az élet itt Márcban izgalmas is. Nem unatkozom. Amikor itt vagyok Márcban, sok munkám van. Festek, mint egy állat, és sok fantáziám van, vagy mindig van valami a fejemben, úgyhogy az életem soha nem unalmas. Most a tél alatt, az egész tél alatt, februárig, vagy is márciusig volt egy kis kollekció, nyomatokról volt szó. Az is volt Budapesten egy kis kiállításnál februárban, de most jön valami új kollekció, vagy új festmények, sok új projektet. Azt kívánom.
0: Ha most találkozna a kis, nem tudom, 9 éves Éva Mariával, akkor mit mondana neki?
2: A kis Éva Maria? Ne félj, minden rendben lesz, jön a tavasz, és menj Budapestre.
0: Nagyon szépen köszönöm, a beszélgetés élmény volt. Köszönöm.
2: Danke, köszönöm, én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Éva Maria Biribauerrel beszélgettem az elmúlt percekben, a szerkesztő Palágyi Zsófia megköszöni figyelmüket. A beszélgetést teljes egészében visszahallgathatják az ORF Sound felületén, podcast formájában is. Viszont hallásra!